után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, a

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A német kancellárnál járt a magyar miniszterelnök, medve miatt figyelmezteti a kirándulókat az Aggteleki Nemzeti Park. Ma borongós időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A kormányfő azt is jelezte, Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár a tájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idén is segít a fürdőzőknek a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei csaknem 20 éve vesznek részt a tónál vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Idén a déli part 7 településén 10 strandon állnak készenlétben július 1-től augusztus 20-áig. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezés, gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Medve bukkant fel a napokban az Aggteleki Nemzeti Parkban. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a park munkatársai láttak barna medvét, nem kizárt, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera fotózott le medvét Egerszög térségében. Nyugat felől felhők érkeznek, záporokat, zivatarokat, néhol tartósabb esőt is hoznak, bár keleten eleinte még a nap is süthet. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, előbújik a nap, 21-28 fokot mérhetünk. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett ismét megszaporodhatnak a felhők, előfordulhat zápor, zivatar is, a fővárosban 24 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Időközi választás jöhet Mátra Derecskén, feloszlatta magát a képviselőtestület. Jótékonysági autós show az Érsekkertben, kirándulás előtt gondoljunk a kullancsokra is. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Feloszlatta magát Mátra Derecske képviselőtestülete a legutóbbi rendkívüli ülésen, ami után időközi választást kell kiírni a községben, írja a Heves megyei hírlap. A döntést a jelenlévő helyi vezetők többségi szavazattal fogadták el, miután az elmúlt időszakban állandóvá váltak a belső viták, és ellehetetlenült a közös munka a településen. A döntéshozók közötti feszültség és a véleménykülönbségek miatt a falu irányítása elakadt, így a helyzet megoldását végül a testület megszüntetésében látták. A hatályos jogszabályok értelmében a feloszlás kimondását követően a helyi választási bizottságnak meghatározott időn belül ki kell tűznie az időközi voksolás időpontját. Az új választások megtartásáig a jelenlegi falu vezetés ügyvivőként a helyén marad, így a település működése és a lakossági ügyintézés folyamatosan biztosított a községben. A helyiek hamarosan újra az urnák elé járulhatnak, hogy megválasszák a falu új irányítóit. Tovább erősítik Eger közbiztonságát, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött a városvezetés a helyi rendőrkapitánysággal, jelentették be hivatalos oldalukon. A döntéshozók idén 20 millió forintos támogatást biztosítanak a rendőrség számára, amit fokozott járőrszolgálatra, valamint a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak a szakemberek. A megemelt rendőri jelenlétet kiemelten fontosnak nevezték a nyári időszakban, amikor a helyi lakosok mellett a városba érkező turisták biztonságáról is gondoskodni kell. A megelőző munkában a közterületfelügyelők is aktívan részt vesznek a hatékonyabb fellépés érdekében. Kovács József rendőrezredes kapitányságvezető az egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy a rendőrök forgalomirányítással is segítik a közlekedést a városban zajló jelentős útépítések idején. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben az Egri Dobó István Vármúzeum csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Közzétette hivatalos felületein a következő évadra tervezett Gazdag programját és legújabb produkcióit az Egri Harlekin Báb Színház. A teátrum szakemberei számos újdonsággal készülnek a legfiatalabb korosztálynak és az idősebb színház látogatóknak egyaránt. A legkisebbeket csecsemő színházi élmények és népszerű állatmesék várják, míg a nagyobbak történelmi játékokat, valamint klasszikus darabokat láthatnak. Az új évad egyik legnagyobb meglepetése egy különleges zenés bérlet elindítása, ami két nagyszabású és látványos előadást foglal magában. A műsortervben egy kecskeméti társszínházzal közös produkció is helyet kapott, ami tovább gazdagítja a helyi kulturális kínálatot. A diákoknak tantermi nevelési előadásokat is szerveznek a szakemberek, hogy közelebb hozzák a színház világát a fiatalokhoz. Látványos autós kiállítással és színes családi programokkal várják az érdeklődőket Egerben az előttünk álló hétvégén. A kétnapos eseményen a látogatók a legújabb modellek mellett versenyautókat és ritka veterán járműveket is megcsinálhatnak közelebbről. A rendezvényen bemutatkoznak a hazai autósport ismert versenyzői, a rendőrség munkatársai pedig közlekedésbiztonsági bemutatókat tartanak a közönségnek. A legkisebbeket interaktív játékok, táncműsorok, hordóvonatozás és pedálos kis autózás szórakoztatja. A kilátogatók élményautózáson is részt vehetnek, a hétvége zárásaként pedig szlalomversenyt láthatnak a nézők a kijelölt külső útszakaszon. A szervezők tájékoztatása szerint az alapvetően ingyenes rendezvényből és a programokból származó teljes bevételt jótékony célra fordítják, amiből a környékbeli rászoruló gyermekek nyári táborosztatását, valamint az őszi iskola kezdéshez szükséges tanszerek beszerzését segítik. Bravúros teljesítménnyel jutott fel a legmagasabb osztályba az Egri Eszterházi SC női kézilabda együttese, miután bajnoki ezüstéremmel zárta a másodosztályú küzdelmeket. Az utolsó fordulóban a Ferencváros fiataljai érkeztek az Egri sportcsarnokba, ahol egy végig kiélezett jó iramú mérkőzésen döntetlen eredmény született. A pontosztozkodás azonban már nem befolyásolta a lényeget, hiszen a lányok hetekkel korábban bebiztosították a feljutást érő második helyet. A záró találkozó után a líceum dísztermében ünnepi gálát tartottak, amin részt vett Pajtókné Tari Ilona rektor, valamint Váci Kálmán Zoltán klubelnök is. Az eseményen külön köszönetet mondtak az egyetemi és egyházi fenntartóknak a biztos háttér megteremtéséért. A rendezvényen érzelmes pillanatok közepette búcsúztatták el a távozó játékosokat, köztük a 13 év után elköszönő Losonci Annát. A szakmai stáb szerint a csapat készen áll az élvonalbeli kihívásokra, írták az Egyesület honlapján. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben a Mátra túraútvonalain is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
3: A zárruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogy találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
2: Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontban múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
4: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Az Egri várban ennek jegyében dobó lakomájának lehetnek részesei az érdeklődők. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
5: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
2: Csapadékosabb napok jönnek hevesbe, de a nyári meleg nem múlik el. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszámesik.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, a hét közepén, június 3-a van, Clotilde napja, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is kijár egy köszöntő. Aki ugyanígy gondolja, írjon vagy hívjon 0620-55-55-155. Nem sokára Pink, előtte még az All for One, elsőként pedig Kelly Clarkson jön. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 154. napján. Június 3-a ez áll a naptárban, és egy női név, Klotildőket lehet ma bátran köszönteni. Ma van a bringázás világnapja, bringázni pedig jó, én is nagyon szeretek, és többek között bringás kontent is található a Best FM Instagramján és Facebookján. www.bestfmradiomagyarország.hu lehet ez mondjuk egy jó kiindulási pont, a többi ott megtalálható. Most pedig Pink folytatja a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől újabb záporok, zivatarok jönnek, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Nyugaton hűvösebb, csak ilyen 20 fok körül, míg keleten még akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Részletek a hírekben, amelyet majd Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing című dala követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Egerben. Feljutott az első osztályba az egri női kézilabda csapat. Ma van a kerékpározás világnapja. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben az egri Dobó István Vármúzeum csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Bravúros teljesítménnyel jutott fel a legmagasabb osztályba az egri Eszterházy SC női kézilabda együttese, miután bajnoki ezüstéremmel zárta a másodosztályú küzdelmeket. Az utolsó fordulóban a Ferencváros fiataljai érkeztek az egri sportcsarnokba, ahol egy végig kiélezett jó iramú mérkőzésen döntetlen eredmény született. A pont osztozkodás azonban már nem befolyásolta a lényeget, hiszen a lányok hetekkel korábban bebiztosították a feljutást érő második helyet. A záró találkozó után a Líceum dísztermében ünnepi gálát tartottak, amin részt vett Pajtókné Tari Ilona rektor, valamint Váci Kálmán Zoltán klubelnök is. A szakmai stáb szerint a csapat készen áll az élvonalbeli kihívásokra, írták az Egyesület honlapján. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszámesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét közepén nyugat felől egyre több felhő, újabb eső, zápor, zivatar érkezik. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, és ott késő délutánig még nem nagyon fog esni. Most 9-17 fok között van, a maximum pedig kontrasztos lesz. 18 és 31 fok között nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb. Ez tehát a mi életünk ma, június 3-án, szerdán. It's My Life, a No Doubt folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepének legfrissebb hírei után zenélünk tovább, például az Allianz Ethnic-kel. A Csak azért is szerelem című első emelet számot pedig úgy látszik nem csak én szerettem, hanem az Art Avenue is. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az élet. Az ő feldolgozásukban jön majd, de csak a legfrissebb hírek és 7 óra után valamikor. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 20 millió forintos támogatás Eger közbiztonságára. Zenés produkciók a Harlekin Báb Színház új évadában, ízekbe zárt történetek a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Tovább erősítik Eger közbiztonságát, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött a városvezetés a helyi rendőrkapitánysággal, jelentették be hivatalos oldalukon. A döntéshozók idén 20 millió forintos támogatást biztosítanak a rendőrség számára, amit fokozott járőrszolgálatra, valamint a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak a szakemberek. A megemelt rendőri jelenlétet kiemelten fontosnak nevezték a nyári időszakban, amikor a helyi lakosok mellett a városba érkező turisták biztonságáról is gondoskodni kell. A megelőző munkában a közterületfelügyelők is aktívan részt vesznek a hatékonyabb fellépés érdekében. Kovács József rendőrezredes kapitányságvezető az egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy a rendőrök forgalomirányítással is segítik a közlekedést a városban zajló jelentős útépítések idején. Újdonságokkal, többek közt zenés bérlettel is indítja az új évadot az Egri Báb Színház. A repertoárban a csecsemő színházi előadásoktól a klasszikus darabokig számos produkció szerepel, köztük egy kecskeméti társszínházzal közös előadás is. A látványos mesék mellett a nagyobbaknak szóló tantermi nevelési programok is helyet kaptak a műsorban. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontban múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sok meg tud mozgatni.
1: Az Egri várban ennek jegyében dobó lakomájának lehetnek részesei az érdeklődők. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszámesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, június 3-án szerdának, Klotildoknak sok boldogságot, és ugyanezt kívánom a ma szülinapjukat ünneplő kedves Best FM hallgatóknak is, akik hallhatnak ebben a fél órában Whitney Houstont, Sean Paul-t, és pillanatokon belül Tayo Cruz-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, június 3-án szerdán a bringázás világnapján, illetve azon a napon, amelyen 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. A szerda reggelt pedig az a Sean Paul folytatja, aki nemrég forró hangulatú koncertet adott Budapesten. Indítom a Get Busy-t a Besten, jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. Megfordult tegnaphoz képest a helyzet. Tegnap keleten volt borúsabb, záporosabb, zivatarosabb az időjárás, ma pedig ugyanez a nyugati ország részről lesz elmondható. Onnan érkezik az újabb csapadékzóna, záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek. 18 és 31 fok között alakul a maximum, nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan. Perceken belül 7:30, jó reggelt! Az Aesop Bézdala, a Cruz.

0: Summer szól a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Időközi választás jöhet Mátra Derecskén, feloszlatta magát a képviselőtestület. Jótékonysági autós show az Érsekkertben, kirándulás előtt gondoljunk a kullancsokra is. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Feloszlatta magát Mátra Derecske képviselőtestülete a legutóbbi rendkívüli ülésen, ami után időközi választást kell kiírni a községben, írja a Heves megyei hírlap. A döntést a jelenlévő helyi vezetők többségi szavazattal fogadták el, miután az elmúlt időszakban állandóvá váltak a belső viták, és ellehetetlenült a közös munka a településen. A hatályos jogszabályok értelmében a feloszlás kimondását követően a helyi választási bizottságnak meghatározott időn belül ki kell tűznie az időközi voksolás időpontját. Az új választások megtartásáig a jelenlegi faluvezetés ügyvivőként a helyén marad, így a település működése és a lakossági ügyintézés folyamatosan biztosított a községben. A helyiek hamarosan újra az urnák elé járulhatnak, hogy megválasszák a falu új irányítóit. Jótékonysági családi autósót tartanak a hétvégén Egerben, ahol a legújabb modellek mellett verseny- és veteránjárműveket is bemutatnak. A rendezvényen látványos szlalomverseny, rendőrségi biztonságtechnikai bemutató, élményautózás és gyermekprogramok várják a látogatókat. A szervezők közölték, a támogatói bevételeket rászoruló gyermekek nyári táboroztatására és iskolakezdési támogatásra fordítják. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben a Mátra túraútvonalain is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancszárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: És most néhány szó az időjárásról. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszábesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén, június 3-a van. Szerda, a Klotildok névnapja. Sok boldogságot nekik. 1925-ben a mai napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Minden lében két kanál, nem tudom mondani valamit a filmcím. Nekem igen, gyerekkorom egyik. Hát szüleim által kedvelt sorozata. Vagy filmje? Ja, és Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. 1956-ban ezen a napon született Danny Wilde, énekes dalszerző, az amerikai rock duó, a The Rembrandts egyik fele. Ők jegyzik a Jó barátok főcímdalát. You, 1962-ben a mai napon született David Cole, az amerikai CNC Music Factory tagja. 1967-ben ezen a napon született Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És 1986. június 3 megszületett Rafael Nadal, spanyol teniszező. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nem sokkal 8 óra előtt, hát javában tart a hétközepi csúcsforgalom. Sok helyen nagyon lassan lehet csak haladni, ha óriási dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, közben készülök olyan ingyentségekkel, mint a Szoltusz oldala. És énekel majd Horváth Tamás is. Rövid szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Egerben. Feljutott az első osztályba az egri női kézilabda csapat. Ma van a kerékpározás világnapja. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben az egri Dobó István Vármúzeum csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Bravúros teljesítménnyel jutott fel a legmagasabb osztályba az egri Eszterházi SC női kézilabda együttese, miután bajnoki ezüstéremmel zárta a másodosztályú küzdelmeket. Az utolsó fordulóban a Ferencváros fiataljai érkeztek az egri sportcsarnokba, ahol egy végig kiélezett jó iramú mérkőzésen döntetlen eredmény született. A pontosztozkodás azonban már nem befolyásolta a lényeget, hiszen a lányok hetekkel korábban bebiztosították a feljutást érő második helyet. A záró találkozó után a líceum dísztermében ünnepi gálát tartottak, amin részt vett Pajtókné Tari Ilona rektor, valamint Váci Kálmán Zoltán klubelnök is. A szakmai stáb szerint a csapat készen áll az élvonalbeli kihívásokra, írták az Egyesület honlapján. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszábesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja: Hello, M3 bevezető M0-ás csomópont előtt baleset, csak a leálló sávon. Arra szólunk. Köszönjük szépen az infót. Jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunkra jött. Mindjárt a Hanson is itt lesz. Elsőként Fábián Juli dalaszol a Zoo Hackerrel. Közös Like a Child.
0: Best FM.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hétközepén, június 3-án, szerdán, ahogy Balázs is említette, és be is olvastam az óra elején. Baleset történt az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, két autó ütközött a 12-es kilométernél a leállósávon, arra szól a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. És egy jó hír, az M1-esen Budapest felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, tessék bátran használni. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Heinz Gábor Bigával megy tovább a szerda reggel a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a leghidegebb 17, a legmelegebb 30 fok lesz ma. Hazánkban nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb, nyugat felől jön ugyanis egy újabb hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Szóval 17 és 30 fok között lesz a maximum. How bizarr, mennyire bizarr, ez pedig már az OMC dalának címe. Rögtön 8:30, ők folytatják a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt! How bizarr!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 20 millió forintos támogatás Eger közbiztonságára, zenés produkciók a Harlekin Báb Színház új évadában, ízekbe zárt történetek a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Tovább erősítik Eger közbiztonságát, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött a városvezetés a helyi rendőrkapitánysággal, jelentették be hivatalos oldalukon. A döntéshozók idén 20 millió forintos támogatást biztosítanak a rendőrség számára, amit fokozott járőrszolgálatra, valamint a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak a szakemberek. A megemelt rendőri jelenlétet kiemelten fontosnak nevezték a nyári időszakban, amikor a helyi lakosok mellett a városba érkező turisták biztonságáról is gondoskodni kell. A megelőző munkában a közterületfelügyelők is aktívan részt vesznek a hatékonyabb fellépés érdekében. Kovács József rendőrezredes kapitányságvezető az egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy a rendőrök forgalomirányítással is segítik a közlekedést a városban zajló jelentős útépítések idején. Újdonságokkal, többek közt zenés bérlettel is indítja az új évadot az Egri Báb Színház. A repertoárban a csecsemő színházi előadásoktól a klasszikus darabokig számos produkció szerepel, köztük egy Kecskeméti Társszínházzal közös előadás is. A látványos mesék mellett a nagyobbaknak szóló tantermi nevelési programok is helyet kaptak a műsorban. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontban múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Az Egri várban ennek jegyében dobó lakomájának lehetnek részesei az érdeklődők. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszábesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fem a legjobb zenék. 17 és 30 fok között lesz ma. A maximum nyugat és kelet között óriási különbség lesz. Nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb viharokkal, apró szemű jéggel. Érdemes tehát esernyőt magunkkal vinni. Nyugaton lesz hűvösebb, és keleten még kitart a majdnem 30 fok körüli kánikula itt-ott. Hát ilyen ez az élet, mondja erre a 4-es Street mindjárt, de csak a Flip the Script után. Már is szól a Throw Your Hands in the Air. Habesztán jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok jó zene szól, mert 9 után is a bringázás világnapján lehet tekerni, például a Push the Feeling On ritmusára. És zenél a Random Trip is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Itt például a névnapos Klotildokat lehet ünnepelni, vagy a szülinaposokat, de ha a közlekedési info van, azt is várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Időközi választás jöhet Mátra Derecskén, feloszlatta magát a képviselőtestület. Jótékonysági autós show az Érsekkertben, kirándulás előtt gondoljunk a kullancsokra is. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Feloszlatta magát Mátra Derecske képviselőtestülete a legutóbbi rendkívüli ülésen, amiután időközi választást kell kiírni a községben, írja a Heves megyei hírlap. A döntést a jelenlévő helyi vezetők többségi szavazattal fogadták el, miután az elmúlt időszakban állandóvá váltak a belső viták, és ellehetetlenült a közös munka a településen. A hatályos jogszabályok értelmében a feloszlás kimondását követően a helyi választási bizottságnak meghatározott időn belül ki kell tűznie az időközi voksolás időpontját. Az új választások megtartásáig a jelenlegi faluvezetés ügyvivőként a helyén marad, így a település működése és a lakossági ügyintézés folyamatosan biztosított a községben. A helyiek hamarosan újra az urnák elé járulhatnak, hogy megválasszák a falu új irányítóit. Jótékonysági családi autós show-t tartanak a hétvégén Egerben, ahol a legújabb modellek mellett verseny- és veteránjárműveket is bemutatnak. A rendezvényen látványos szlalomverseny, rendőrségi biztonságtechnikai bemutató, élményautózás és gyermekprogramok várják a látogatókat. A szervezők közölték, a támogatói bevételeket rászoruló gyermekek nyári táborosztatására és iskolakezdési támogatásra fordítják. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben a Mátra túraútvonalain is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: És most néhány szó az időjárásról. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszábesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között a C-Blocktól, Tom Novitól, Sziától, elsőként pedig fókuszban a világunkból kivesőben lévő szeretet keresése, Black Eyed Peas, Where is the Love? 3, lassan 4 percen múlt 9, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a bringázás világnapja van, úgyhogy én is kimaxoltam a bringával munkahelyre tekerést. Aki nem hiszi, járjon utána Instagram és Facebook oldalunkon. A bringázás jó, környezetbarát, és erősebbek is leszünk tőle. Stronger, Kanye West-tel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék nyugat felől, hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharok is kialakulhatnak apró szemű jég kíséretében. Ennek megfelelően nyugaton lesz hidegebb, a minimum hőmérséklet ma 17 fok arrafelé, míg keleten kitart a meleg, akár 30 fokig is emelkedhet a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Mikától a Besten.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után megy tovább a szerda délelőtt négy keréken. És magasan a felhők fölött fent az égben. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.
2: Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Egerben. Feljutott az első osztályba az egri női kézilabda csapat. Ma van a kerékpározás világnapja. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben az egri Dobó István Vár Múzeum csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Bravúros teljesítménnyel jutott fel a legmagasabb osztályba az egri Eszterházy SC női kézilabda együttese, miután bajnoki ezüstéremmel zárta a másodosztályú küzdelmeket. Az utolsó fordulóban a Ferencváros fiataljai érkeztek az egri sportcsarnokba, ahol egy végig kiélezett jó iramú mérkőzésen döntetlen eredmény született. A pontosztozkodás azonban már nem befolyásolta a lényeget, hiszen a lányok hetekkel korábban bebiztosították a feljutást érő második helyet. A záró találkozó után a líceum dísztermében ünnepi gálát tartottak, amin részt vett Pajtókné Tari Ilona rektor, valamint Váci Kálmán Zoltán klubelnök is. A szakmai stáb szerint a csapat készen áll az élvonalbeli kihívásokra, írták az Egyesület honlapján. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még sokat süt a nap, de aztán a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként jégeső sem kizárt. A hőmérséklet Egerben 26 fokon tetőzik, éjjel 17 fokig hűl a levegő. Hajnalban is megdörrenhet az ég, holnap reggel így akár villámlásra is ébredhetünk, és még a maihoz hasonló csapadékos időnk lehet, kicsit a hőmérséklet is visszábesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Lady Gaga-tól, aki az Ördög Prádát visse a második részében is feltűnik, saját magát alakítja, színészi teljesítményéről pedig a 76 éves háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep így nyilatkozott, vidám, játékos és kész a végtelen improvizációra. Paparazzi, már is villognak a vakuk, és éghetnek a vonalak, ha dugó baleset van, 0620 55 55 155, Max Semlementa vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, miközben a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Flea, kinek eredeti hangszere egyébként trombita, szóval, hogy szólóban próbálkozik, elárulta, hogy a banda jelenleg új albumon dolgozik, javában tart a stúdiózás, írják, rögzítik az új dalokat. Flea szerint friss és energikus lesz az új lemez. Alig várjuk, addig is korábbi slágereiket pörgetem, most az Other Side-ot itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között. A terelésben és ott is főleg a külső sávban torlódtak fel az autósok. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes a belső sávot választania, az egy fokkal gyorsabb. És egy jó hír is az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nyugatra már megérkezett a hideg front. Például Sopronban esik az eső, közben ének, sőt tánc az esőben. Oli Murs, Dance With Me Tonight a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati felén már esik, úgyhogy ott abszolút aktuális lesz Rihanna slágere, Umbrella. Az az esernyő, ami tehát ma jól jön, egyre inkább mindenfelé. A legkésőbb keleten eredhet el az eső. Részletes időjárás jelentése hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön nem utolsó sorban a Happy Gang is.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Heves záporok, jégeső és felhőszakadás is várható ma. Munkába állt az osztrákoktól kölcsönkért első Intercity, egyre több strandon lehet már fürdeni. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néhol jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Megérkezett Magyarországra az első olyan Intercity kocsi, amit az osztrák vasúttól kértünk kölcsön, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a szerelmény légkondicionált, és a nyár folyamán több ilyen kocsi áll majd forgalomba, hogy a zsúfoltabb vonalakon segítsék a közlekedést. Emellett a miniszter azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra, vagyis fejleszék az utastájékoztatást, és több pótlóbusz álljon készenlétben. Újabb strandok nyitnak ki a héten. Már a Szegedi, a Kunhegyesi, a Marcali, a Ceglédi és a Csepeli fürdő is várja a pancsolókat. A nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta a kültéri medencéit, de van néhány olyan fürdő, ami csak a nyári szünet kezdetétől fogadja majd a vendégeket. A Fürdőszövetség adatai szerint a legtöbb strandon idén emelkedtek a belépők árai, átlagosan 5-10%-kal nőttek a tarifák a tavalyiakhoz képest. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. A Készfogás című dalát ugyanis egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta a rádiónknak a szerző.
2: És Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akár csak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben. Van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal, ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
1: Esős időnk lesz ma, bár a keleti tájakon délelőtt még sokat süt majd a nap, később ott is beborul az ég, és estig bárhol eleredhet az eső. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő és 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jönnek a Sors gyermekei, Nenes Seri, tesója, Destiny's Child, Iglaj Cherry. Hihetetlen dalával az IMF is érkezik majd, szól az Unbelievable, az órát pedig Nelly Furtado és Timbaland közösen indítja 5 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat, kitartást a hét közepéhez. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Emlevente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. A brit IMF 91-es slágerét indítottam el. Ez az unbelievable és hihetetlen, hogy míg Európa szerte tarolt és Amerikában is vezette a slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, addig hazájában csak a harmadik hely jutott neki.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma van a kerékpározás világnapja, amelyet minden évben június 3-án ünneplünk. Az ENSZ által 2018-ban hivatalossá tett jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző és fenntartható jellegére. A bringázás ugyanis nulla károsanyag kibocsátással jár, így óvja a földet és csökkenti a városi széndioxid szennyezést. A rendszeres biciklizés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítja mentális és fizikai állóképességet. A biciklivel való utazás megfizethető, praktikus alternatívája a gépjárműveknek, ami csökkenti a forgalmi dugókat és pénzt spórol. És hamarosan délután én is bringára pattanok és elindulok haza, de addig még biztosan játszom Eagle-Eye Cherry, Dr. Béres és Rihanna egy-egy dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita jön Justin Timberlake-kel, hát ha nem is az oldalán, de a tarsolyában. A Cry Me a River-rel indul a délután, jó étvágyat az evéthez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már jövőre visszaállíthatják a katát. Tiszapüspökinél már elkezdődött a Tisza virágzás. Heves záporokra és viharos széllökésekre is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövőre visszatérhet a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be tegnap a parlamentben. Kermen András arról beszélt, hogy a kormány tervei között szerepel az, hogy 2027-től visszaállítják az adónemet, mert egyszerű és kiszámítható. Viszont az a céljuk, hogy még igazságosabb legyen. A kata lényege korábban az volt, hogy a vállalkozók a bevételüktől függetlenül havonta egy fix összeget fizettek be adónak, ami kiváltotta a legtöbb járulékot és a jövedelemadót is. Az adónemet 2022. augusztusában szüntették meg. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint ma hajnalban hunyt el. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület, több méter mélyen szorult a romok alá, és órákig tartott, mire kiszabadították őt. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért omlott össze a 4 emeletes épület. Idén is keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, rengeteg település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat. Motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra.
1: Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökinél már láthatjuk a kérészeket, pedig a jelenség csak június 20-a körül szokott indulni a folyón. A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás miatt a vízhőmérséklete gyorsabban emelkedett, mint a korábbi években, ez pedig kedvező környezetet teremtett a kérészlárvák számára. Most valószínűleg egy előrajzás látható a Tiszán, a leglátványosabb főrajzás pedig ezután következik majd, de hogy pontosan mikor lesz, azt az időjárás miatt nehéz megjósolni. Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem szórakoztatni. Hozom a legjobb zenéket, a felejthetetlen slágereket a 90-es, 2000-es évekből. Itt lesz Janet Jackson, aztán Sophie Alice Baxter, a Rascal Flatts, vagy éppen Manu Chao. Most pedig Justin Timberlake-kel indul a délután. Jön a Cry Me a River.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a nap, és hogy nem csak munkaidőben és munka közben tudják a Best FM-et hallgatni, hanem egész nap, akár ebédidő közben, akár egy kis lazuláskép, vagy autóvezetés közben, ha már itt tartunk. Ma is várom a közlekedési információkat, úgyhogy utazzunk együtt. 0620 55 55 155 a számunk, érdemes megjegyezni. Ide kell majd válaszolni a nap kérdésére is, hamarosan azt is felteszem, de

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Ez a Verdák vetétdala, úgyhogy talán a legjobb útközben hallgatni. És ha már ott vagyunk útközben, akkor hozom is a legfrissebb közlekedési információkat ma délután is. 0620 55 55 155, önök pedig, ha látnak valamit, ide küldjék el vagy hívjanak. Ma is Bak térségében aszfaltoznak, ezért az M3-as autópályán a 48-as és a 39-es kilométerek között Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnaomény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán pedig Budapest felé lezárták a Galga pihenőt, úgyhogy ezzel kell számolni. Én pedig számolok az önök üzeneteivel is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. It's there.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hősök dala, játszunk, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek. Pár perc múlva hallgatjuk őket, mert mindjárt egy óra. Aztán itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake Doom. És jön majd Rózsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A meteorológusok miatt lesznek pontosabbak a repülők, eltűnhetnek a városokból a gigaméretű plakátok, kellenek az esernyők, ma bárhol lehetnek heves záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is segítik a meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát, ezt mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: A nappali szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, emellett pedig a repülés meteorológiai szoftver tovább fejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartó berendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata. Egyelőre chat felülettel működik a rendszer, és még a tanulási fázisában van, de tud minden információt, ami a Nógrád vármegyei község honlapján található. A szolgáltatás csak nemrég indult, de már 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek a helyiek, és csak kettőre nem tudott válaszolni. A projektet vezető alpolgármester szerint, ha sikeres lesz a teszt időszak, akkor telefonon is igénybe lehet majd venni az AI asszisztenst. Júliustól fizetőssé válik a kölni dóm. A turistáknak 12 eurót kell majd fizetniük, a híveket, akik imádkozni mennek oda, továbbra is ingyen engedik majd be, ezt közölte a katedrális vezetése, akik hozzátették azt is, hogy a bevételt a dóm karbantartására és fenntartására fordítják. A katedrális Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Borongós, esős időnk lesz ma, estig bárhol lehetnek heves záporok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, míg felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már napos, száraz idő és 21-28 fok várható, és csak keleten eredhet el az eső. Pénteken újra eshet, de napsütésben is bízhatunk, és 20-27 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra és szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát is, hamarosan felteszem a napkérdését, de előtte még egy kicsit csavargunk a Bagosi Brothers Company-vel. Jön a Valahol itt, megyünk majd 50 Cent-tel mulatni, itt lesz az In The Club, de most az Afromedúzával táncolunk. Jön a Passilda, szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A Bakosi Brothers Company valahol itt dala után meghoztam a nap kérdését. Mi az, amit a gyermekeink már nehezen értenének, hogyha a régi nyarakról mesélnénk nekik? Gondolok itt ilyesmire, hogy akkor kellett hazamenni, amikor felkapcsolódtak a kinti lámpák, vagy igazából a szüleinknek fogalma sem volt, hogy merre bicajozunk a haverjainkkal, bármelyik felnőtt ránk szólt, akkor viselkedtünk. Szóval ilyesmikre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ma is a válaszok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy mindenhol lehet kommentelni, és velünk mindenhol lehet isteni zenéket hallgatni, úgyhogy mindjárt jön Kylie Minogue és az In Your Eyes, most pedig az Everything But The Girl és a Missing Totteri remixében a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatta és az M0-as autóút csomópontja között a kiépített terelésben erős a forgalom továbbra is, vagy hát mondhatom azt is, hogy ma délután is torlódnak az autók, főként a külső sávban. Aki autóval halad és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és a 67-es kilométerek között is torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. Emiatt a munkaterületnél csak a belső sáv járható, jelenleg is 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát megnyitották, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Márkkal romantikáztunk egy kicsit, ez volt a Mencs megszerelem. A folytatásban friss hírek jönnek, mert pár perc is 2 óra, aztán itt lesz majd David Guetta. Üzenem majd a Follow the Flow is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporokra, jégesőre és felhőszakadásra számíthatunk ma. Ma éjszaka leáll az ügyfélkapu, mosószerhamisító hálózatra csaptak le a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki mára a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11 órától holnap hajnali 1 óráig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapura sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. Mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, és nyomdaipari gépsorokat, lamináló és címkedaraboló gépeket, és több száz hamis címkét foglaltak le. Az elkövetőket pedig azzal gyanúsítják, hogy az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit tették, és így árulták azokat. Mosó- és tisztítószereket és még kozmetikumokat is hamisítottak. Ezzel több mint 350 millió forintos kárt okoztak. 12 gyanúsított ottat hallgattak ki, és végül 8 embert vettek őrizetbe. Korhű receptek és történelmi ízek kerülnek középpontba idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron lesz, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, ezt mondta rádiónknak Magne Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Tartsuk késznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek az utánozhatatlan slágerek. Én Majoros Rita vagyok, jön mindjárt Michael Gray és a The Weeknd. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, Kelis is a Trick Me-vel. És David Guetta pedig indítja az órát, Just a Little More Love. Egy jó hangulatú délután, itt a Best FM-en. Csodás napot kívánok mindenkinek. Holnap már csütörtök.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés hozni minosztagját. Kinek mi az, amit a gyerekei már nehezen értenének meg, hogyha a régi nyarakról mesélne neki? Kati azt írja, csak akkor mentünk haza, amikor felkapcsolták az utcai lámpákat. Anyukámnak fogalma sem volt, hogy éppen melyik utcában vagyok, kivel, de megbízott bennünk, és akkor még olyan nagyon nem volt mitől félni, vagy legalábbis ők úgy érezték. Írt Erika is, reggel elindultunk biciklivel, és este értünk haza telefon nélkül. Ezek azért nagyon jó kis nyarak voltak. Gábor azt írja, a számítógépet nyáron hetekig be se kapcsoltuk, mert eszünkbe sem jutott. Ildikó annyit írt, a nagyszüleimnél nem volt internet, mégis sosem unatkoztunk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló, nosztalgikus gondolatok. Mellé Britney Spears és a Crazy, aztán Kelly és a Trick Me.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, és hát hozom is a legfrissebb információkat, mert sajnos van bőven. A keleti pályaudvarnál a Tököli úton baleset történt, ezt írta nekem Cili. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de ugyanígy a fővárosban a Horánszky utcában is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell a 8. kerületben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide az üzenetek. Ide jött az is, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon gyár térségében viszont dolgoznak, ami miatt a 36-os kilométernél egy sávot le is zártak, és legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Időközi választás jöhet Mátra Derecskén, feloszlatta magát a képviselőtestület. Jótékonysági autós show az Érsekkertben, kirándulás előtt gondoljunk a Kullancsokra is. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Feloszlatta magát Mátra Derecske képviselőtestülete a legutóbbi rendkívüli ülésen, ami után időközi választást kell kiírni a községben, írja a Heves megyei hírlap. A döntést a jelenlévő helyi vezetők többségi szavazattal fogadták el, miután az elmúlt időszakban állandóvá váltak a belső viták, és ellehetetlenült a közös munka a településen. A hatályos jogszabályok értelmében a feloszlás kimondását követően a helyi választási bizottságnak meghatározott időn belül ki kell tűznie az időközi voksolás időpontját. Az új választások megtartásáig a jelenlegi faluvezetés ügyvivőként a helyén marad, így a település működése és a lakossági ügyintézés folyamatosan biztosított a községben. A helyiek hamarosan újra az urnák elé járulhatnak, hogy megválasszák a falu új irányítóit. Jótékonysági családi autós show-t tartanak a hétvégén Egerben, ahol a legújabb modellek mellett verseny- és veteránjárműveket is bemutatnak. A rendezvényen látványos szlalomverseny, rendőrségi biztonságtechnikai bemutató, élményautózás és gyermekprogramok várják a látogatókat. A szervezők közölték, a támogatói bevételeket rászoruló gyermekek nyári táboroztatására és iskolakezdési támogatásra fordítják. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű ajnövényzetben a Mátra túraútvonalain is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
4: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
3: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger környékén, helyenként már zivatarok is kialakulhatnak. A megélénkülő szél némi lehűlést, csapadékot és akár jégesőt is hozhat, amire még az éjszakai órákban és holnap is számítanunk kell. Hétvégén már csak szorványosan dörrenhet meg az ég, visszatér a nyárias idő 25-27 fok közötti napközbeni csúcsokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 3-a van, szerda, és természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a délutáni munkaidő. Együtt kísérek mindenkit majd haza, egészen este 6-ig itt is leszek. Méghozzá olyan zenék társaságában ebbe az órában, mint például a Kid Rock és az All Summer Long, na meg a Black Eyed Peas, ugyanis a Don't Punk With Your Heart-tal indul.
5: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Június 3-a van szerda, a névnaposok a Kotildok, a születésnaposok között pedig Suzy Quatrot és Rafael Nadalt. Köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a kerékpár virágnapja, úgyhogy mi is tekerünk tovább. Jönnek a legjobb zenék a munka mellé, hogy feldobják az időnket. Itt lesz például velem hamarosan az MVUG, a Free Your Mind-dal, na meg most a Sharam dala, a Party All The Time, most itt a Westen.

100,7 Best FM a legjobb zenék, több mint 6000 négyzetméteren elevenedik meg az autózás múltja, jelene és jövője, méghozzá június 6 és 7-e között a megrendezésre kerülő autósó Eger keretein belül. A körcsarnokban tartott nagyszabású családi hétvégén lenyűgöző veterán és versenyautók sokasága, valamint újabb modellek várják a jármű szerelmeseit. A szervezők egész napos zenei programokkal és közönség szavazással is készülnek, a felhozatal pedig minden korosztály számára tartogat érdekességeket, találkozási lehetőség az autós világ sztár vendégeivel, élményautózás, közlekedési biztonsági eszközök kipróbálása, autószimulátorok és virtuális játékok, színes gyermekprogramok, például ugráróvár, arcfestés, pedálos autózás. Az esemény nem csupán a szórakozásról szól, a rendezvény bevételéből a szervezők a nehéz sorsú gyerekek nyári táboroztatását, valamint a szeptemberi iskola kezdés szükséges tanszervásárlást támogatják majd. Mindez tehát június 6-a és 7-e között az autósó Eger keretein belül. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és hogyha már az autózás, akkor nem hagyhatjuk ki a következő slágert. Méghozzá Kid Rock felvétele ez az All Summer Long, most itt a Besten.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Jön a pop történelem egyik legőszintébb szerelmi vallomása, amellyel az ausztrál Savage Garden egészen a világcsúcsra ért fel. Ugyanis az Egyesült Államokban az egy dolog, hogy eladási rekordot döntött, de 123 héten keresztül vezette, ez is egyébként egy rekord, a Billboard listáját. Jön 1997-ből, most a Savage Garden és a Truly Madly Deeply itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel, hogy a munkaidő jól teljen, egészen este 6-ig itt vagyok, és a következő órában például egy olyan előadó valaki már visszavonult, de annak ellenére nagyon reméljük, hogy még láthatjuk színpadon. Akik esetleg Budapesten jártak tavaly nyáron egy fesztiválon, azok láthatták, mert hogy bizony-bizony az utolsó állomásai között itt volt Magyarországon. Nem másról van szó, mint Nelly Furtadóról, és most az egyik legjobb slágerét hozza el a kezdeti időszakából. Az I'm Like a Bird elérkezik majd a következő órába.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 20 millió forintos támogatás Eger közbiztonságára. Zenés produkciók a Harlekin Báb Színház új évadában, ízekbe zárt történetek a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Tovább erősítik Eger közbiztonságát, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött a városvezetés, a helyi rendőrkapitánysággal jelentették be hivatalos oldalukon. A döntéshozók idén 20 millió forintos támogatást biztosítanak a rendőrség számára, amit fokozott járőrszolgálatra, valamint a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak a szakemberek. A megemelt rendőri jelenlétet kiemelten fontosnak nevezték a nyári időszakban, amikor a helyi lakosok mellett a városba érkező turisták biztonságáról is gondoskodni kell. A megelőző munkában a közterület felügyelők is aktívan részt vesznek a hatékonyabb fellépés érdekében. Kovács József rendőrezredes kapitányságvezető az egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy a rendőrök forgalomirányítással is segítik a közlekedést a városban zajló jelentős útépítések idején. Újdonságokkal, többek közt zenés bérlettel is indítja az új évadot az Egri Báb Színház. A repertoárban a csecsemő színházi előadásoktól a klasszikus darabokig számos produkció szerepel, köztük egy Kecskeméti Társszínházzal közös előadás is. A látványos mesék mellett a nagyobbaknak szóló tantermi nevelési programok is helyet kaptak a műsorban. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontban múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Az Egri várban ennek jegyében dobó lakomájának lehetnek részesei az érdeklődők. Egyre több felé növekszik a felhőzet Eger környékén, helyenként már zivatarok is kialakulhatnak. A megélénkülő szél némi lehűlést, csapadékot és akár jégesőt is hozhat, amire még az éjszakai órákban és holnap is számítanunk kell. Hétvégén már csak szorványosan dörrenhet meg az ég, visszatér a nyárias idő 25-27 fok közötti napközbeni csúcsokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jól telik mindenkinek a délutánja, remélem. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 3-a szerda, és természetesen a legjobb zenék bekészítve így 4 óra után is. Olyan mega előadók érkeznek, mint például Akon, a Dangerous-t hozza majd, de Nelly Furtado is itt lesz az I'm Like a Bird-el. A kezdés pedig a No Doubt-é, szól a Hey Baby!
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő és Sisi dala után jön egy olyan előadó, akit arról ismert meg az egész világ, hogy Timbaland hatalmas zenei alapjaira énekel, és hát az R&B-hez kötjük a nevét, pedig kezdeti időkben, amikor a karrierje indult, ilyen csodákat rakott le az asztalra, mint ez. Nelly Furtado jön, és az I'm Like a Bird.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Június 21-én a Jóga Világnapja alkalmából egy különleges kora reggeli esemény várja a sportolni vágyókat reggel 5 órakor a még ébredező Dobótéren. A tavaly

A kihagyás után idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők egy élénkítő gyakorlat sorral köszöntsék a nap első sugarait az ünnep alkalmából. Egy alapos bemelegítés követően összesen 36 kör napüdvözlet szerepel a tervekben. A tempó természetesen egyéni, így a gyakorlat közben bárki megállhat egy kis pihenőre. Kinek ajánlott? A program abszolút kortalan, a kezdőktől a haladókig bárki csatlakozhat hozzá. A szükséges kellékek a korai reggel ébredés mellett mindössze egy jógamatrac, kényelmes ruházat, némi frissítő víz és a jó kedv elengedetlen a csatlakozáshoz. Tehát mindez június 21-én reggel 5 órakor a Dobótéren, egy kis jóga közösen, na meg most a legjobb zenéket is meghallgatjuk közösen. Itt lesz a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül Akon a Dangerous-szal, na meg most Beyoncé, ugyanis vele folytatjuk. Szól a Halo, most itt a Best-en.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Honey Beats és a Kavarok. Szép napot kívánok mindenkinek. Nálunk nem kavarok, hanem inkább tekereg a mai nap, ugyanis a kerékpár világnapja van. A névnaposok a kodlikok, a születésnaposok között pedig Suzy Quatrot és Rafael Nadalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig még hozom. Ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy még biztos, hogy bele fog férni Madonna és Justin Timberlake közöse a 4 Minutes. Na meg most Dan Lewis és az örökbetűs nagy kedvenc örökzöld, ami a hip-hop és az R&B világot illeti. Az I Got Five On It, ugyanis most ezzel megyünk tovább itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 100,7 Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán van még egy közös utolsó óránk, mielőtt a Night Shift csapata bejelentkezne Budapestről, úgyhogy nem is habozok, hozom a következő órába is a legjobb zenéket, hogy a jó kedv garantált legyen. Itt lesz például velem Avril Lavigne, és szól majd a Complicated.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Egerben. Feljutott az első osztályba az egri női kézilabda csapat. Ma van a kerékpározás világnapja. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben az egri Dobó István Vármúzeum csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Bravúros teljesítménnyel jutott fel a legmagasabb osztályba az egri Eszterházy SC női kézilabda együttese, miután bajnoki ezüstéremmel zárta a másodosztályú küzdelmeket. Az utolsó fordulóban a Ferencváros fiataljai érkeztek az egri sportcsarnokba, ahol egy végig kiélezett jó iramú mérkőzésen döntetlen eredmény született. A pontosztozkodás azonban már nem befolyásolta a lényeget, hiszen a lányok hetekkel korábban bebiztosították a feljutást érő második helyet. A záró találkozó után a líceum dísztermében ünnepi gálát tartottak, amin részt vett Pajtókné Tari Ilona rektor, valamint Váci Kálmán Zoltán klubelnök is. A szakmai stáb szerint a csapat készen áll az élvonalbeli kihívásokra, írták az Egyesület honlapján. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger környékén, helyenként már zivatarok is kialakulhatnak. A megélénkülő szél némi lehűlést, csapadékot és akár jégesőt is hozhat, amire még az éjszakai órákban és holnap is számítanunk kell. Hétvégén már csak szorványosan dörrenhet meg az ég, visszatér a nyárias idő 25-27 fok közötti napközbeni csúcsokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A délutáni utolsó óránkat kezdjük meg a legjobb zenékkel innen Egerből, aztán majd kapcsoljuk Budapestet, és természetesen jön a Night Shift csapata, és mixben szólnak a legjobb zenék, de addig még én hozom őket. Itt lesz például velem Cooney Williams a World Celebration-nel, na meg az óra elsője, Craig David-é. Indulunk most, jó szórakozást!
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék, magunk mögött adjuk a Hogyan tudnék élni nélküled című film betétdalát, és jön a világ egyik legjobb együttműködése. Én azt mondom mindig, hogy egy zseniális zenei producer kell, és egy gyönyörű hang, na meg egy jó zenei alap, amit elloptak a 70-es évekből. Talán ez a sláger receptje a 90-es években. Tom Novi és Lima érkezik, ez most a Now or Never itt a Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Június 3-a van a kerékpár világnapja, és bizony-bizony a kerékpározás az Egerben is egy menő dolog lesz méghozzá június 12-én, 19 óra 30-kor, ugyanis a mozgás éjszakája keretein belül egy 15 kilométeres kerékpáros felvonulás várja a sportoldi vágyókat. A kora esti kivilágított városban zajló túra során a résztvevők bejárják a település északi és déli pontjait, tökéletes lehetőséget teremtve egy lendületes nyáresti kikapcsolódásra. Egyébként ez a Kemény Ferenc sportcsarnoktól indul, mondom még egyszer, 19 óra 30-kor, a csatlakozás teljesen ingyenes, de a mozgáséjszakája.hu oldalon történő előzetes regisztrációhoz kötött. A kerékpár biztosítása egyéni felelősség, a bukósisak viselése pedig mindenkinek ajánlott. Lehet tehát egyet majd kerekezni június 12-én itt Eger utcáin éjszaka. A legjobb zenékkel pedig folytatom, amik most nem is a kerekezés mellé, hanem inkább a kikapcsolódás mellé szólnak, ugyanis remélem, hogy sokan letették már a munkát, akiknek pedig még van hátra belőle, azoknak kitartást kívánok majd Pinkkel, ugyanis a Stupid Girls már biztos, hogy itt lesz, na meg most Avril Lavigne, övé a folytatás. Szól a Complicated, most itt a Besten.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Biztos, hogy maradunk végig. Hát én végig itt voltam egészen este 6 óráig. Az én időm lejárt. Érkezik a Night Shift csapata, méghozzá 2 óra mixel. White Boy szerdán maga mellé FND-t fogadja, úgyhogy a pop kedvencek terítéken Horváth Zoltán, Hori Kicsekkol találkozunk majd hétvégén reggel. Visszal George Michael dalát indítom utoljára.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Filmfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Tudom, hogy már szerda van, de nézzétek el nekem, én még mindig a szombati BL-döntő lázában égek, ahol ugye volt szerencsém, és ennyi volt a megtiszteltetés, hogy 60 ezer szurkolónak zenélhettem a Sipszó elhangzása előtt. Szóval a mai Pop és Rádiós Lágerek első 60 percét is ennek szentelen, pontosabban az úgymond stadion hímnuszoknak. Mindegy, hogy hip-hop vagy EDM, amitől megőrülnek a stadionokban, azok pörögnek a következő egy órában. Itt a Westen, aztán héttől érkezik szerdai rezidensük, DJ FN.

És mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szóval egy picikét most a mixcardomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabálya pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picit képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. mixcloud.com/DJWhiteBoy, ez a profilom. A korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd. Szóval ott van a track is.

Rest FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hozzánélnek, hol lesz Night Shift party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 06 55 55 155, illetve e-mail címünk infokukac.

jönnek ketten is segíteni. Priscilő! Csúsztat!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor továbbra is pop és rádiós lágerek, továbbra is mixben, de már DJ FN-nek szerdai rezidensünknek köszönhetően a következő órában, ami hamarosan itt van. Pár perc, az alatt mi gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk nem is olyan sokára, senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a hazai IC-flotta, idén is versengenek a balatoni strandok, Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC-motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC-kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a Pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Istvánom, a francia Roulé lemezkiadótól még nem kerestek, hogy nagyon jók a remixeit hallották a PSG Arsenal döntő előtt is szeretnének leszerződtetni.
4: Mi hallották?
3: Hát figyelj, annyi névjegykártyát. Annyi névjegykártyát osztottam ki, mind a tied volt, hogy mondom, hát már azt hittem, te már szóba se állsz velem.
4: Ó.
3: Nem viccelek, nem, jó, nem, de abban a részében nem viccelek, hogy tényleg szépen fendíztem őket.
4: Nagyon jó, és a franciák bírták, vagy az angolok inkább?
3: Figyelj,
4: a franciák bulisabbak, nem?
3: Az nem kifejezés. Szóval figyelj, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem akarom bántani az Arsenal rajongókat, de hogy ők így jöttek, így leültek, így sörözgettek ott, amíg ugye elkezdődött a meccs. A franciák meg azt jelenti, megnyitották a kaput, vum, bejöttek, földúzasztották a, nem tudom mi a francia B közé, F közé, nem tudom, mindegy. És figyelj, és abba, tehát hogy kapunyítás után 45 perccel te már csak azt hallottad, hogy a dob meg az állé, állé, állé, félmeztelenül zászlók, úgyhogy, de ezt még abban egyszer mondtad, ugye, hogy az Angliában azért ez nagyon vissza van véve, ugye, más a futballkultúra, úgyhogy, de egyébként ennek a felét, sőt nem is a felét, azt mondom, hogy ezt már így tapasztaltam, mert nekem teljesen az volt az érzésem, hogy a magyar ultrák pont ugyanígy biztatják a magyar csapatot, mint ahogy ez.
4: Sokkal közelebb állnak és a hát ugye, magyarhoz, igen.
3: Ugye 21-ben ugye hát a francia-magyar meccsen, hát ott aztán őrület volt. Tehát az a hangulat, az valami elképesztő, ez is borzasztó volt, nyilván, azért mégiscsak egy BL döntő volt.
5: Úgyhogy jó volt. Jó volt, szép volt.
4: Na, hát majd még majd beszéljünk róla, csak hát vágjunk bele, nem?
5: Vágjunk, te már bele is vágtál, pont és rádiós lágerek még egy órán keresztül. Szerda van, szóval szerdai rendezésünket DJ Effendivel a lemezjátszok mögött 8-ig. Best

0: Dominik Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, és akkor nézted azért a meccset tévében?
2: Nem tévében, én streamen néztem, mert én közben már dolgoztam, igen. És ugye a belvárosban, a Bazilikánál dolgoztam.
1: Na, akkor te mesélj!
2: Hát én annyit tudok mesélni neked, hogy arról én már lemaradtam, hogy korábban ott gyülekeztek a Párizs
1: ultrái. Ja, onnan indultam, igen.
2: Több ezeren megszállták ott a Bazilik előtt, hogy teret, fáklyák, füstgránátok, minden volt kutyafüle. És aztán onnan mentek ugye a meccsre, úgyhogy én mikor ott voltam a törzs helyemen, akkor ment a meccs, tehát én közben fél szemben, miközben a zenéket pakoltam, a streamen nézegettem, a kollégáknak, akik pitmixeltek, még jobban nézték, hogy úristen bejön, nem jött be nekik egyébként, hogy buktak mindent a srácok, de addig viszonylag nyugalom volt, mert ugye elmentek már onnan, és akkor utána, hogy véget ért a meccs, ugye a hosszabbítás volt, 11-esek voltak, elég sokáig tartott relatíve, nagyjából fél órát kellett várni, mikor feltűnnek az első ilyen szurkolói csoportok. Főleg egyébként az arzenálosok, és ők be is jöttek hozzánk. Hát én jó házigazdaként Liverpool meccsben voltam, tehát így vártam őket. Hát csak is Liverpool, úgyhogy esélytelen, hogy arzenál messzire
1: megyek. De azért ezt a szoboszlájféle szoknyanadrágot azért nem fogod magad raggatni. Vagy még az is
2: lehet. Lehet mondani, hogy mi akartunk beszélni a BL döntőről, de aztán közben a sors úgy hozta, hogy végül is a Dominik outfitje letarolta az internetet, úgyhogy már kibeszél itt a BL döntőről.
1: Ugye? Mit is akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy de hát azért olyan szempontból szerencsénk volt, hogy azért nagyon kemény PSG fanok, azért ezek szerint mégiscsak Párizsban maradtak, mert ugye ott tartóztattak le 400 embert.
2: Igen, hát Párizsban kapták, igen, mi is ettől tartottunk, hogy nehogy valami legyen, de halálbékés volt mindenki, egyébként jöttek be hozzánk Párizs szurkolók is, semmi bajok, de pacsisztak, beszélgettek egymással az arzenálosok, meg a Paris Saint-Germain szurkolók, velem is beszélgettek.
1: Mert azért angolul. Jó, mert azért angolul. A franciák nem jellemző, hogy nagyon szeretnének más nyelvet meg.
2: Én játszottam francia nyelvű zenéket, ahol nagyon örültek, ott ezt kicsit megóbégatták, ittak jó sok bort, és aztán angolosan távoztak a franciák is.
1: Na, jó van. Hát akkor figyelj, akkor ez gyakorlatilag minden szempontból. Ez egy jó volt, igen. Egyébként amennyire én ott, tehát nyilván ott az én közvetlen főnökeimtől hallottam, egyébként az UEFA maximálisan elégedett volt. Úgy a benti, mint a kinti dolgokkal, tehát a Hősök terén, a fanzonnal, ahogy Budapest ez az egészhez hozzáállt, a közlekedés, a minden. Úgyhogy én úgy hallottam, hogy ők már ott szombat este azt mondták, hogy ez egy very well done idődöntő volt.
2: Oké, azért nekem lenne egy megjegyzésem az UEFA felé, a legközelebb ilyen van, akkor Best FM DJ-kre gondoljanak, jó? Tehát, hogy fel lehet tölteni a helyeket Best FM DJ-kkel.
1: VIP, még Jagger.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Legyen szó azért sok a földhöz ragadtabb dolgokról is, elérhetőségek. Ezen mindig nálad nagyon gyorsan túl vagyunk, mert hogy...
2: DJ Effendi mindenhol.
1: Ennyi, köszönjük.

0: Tás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Tavaly voltam Nelly Furtado, ugye a Szigeten?
2: Igen.
1: Ugyan nehéz lett volna ezt összefésülni, hogy ők egy évbe, egy fesztiválon a Timbalandon. Hát, és mondjuk azért egy ilyet, vagy meg egy Promiscuous Girl-t így azért erőfentenének, azért na.
2: Figyelj, a bookingosoknak a noteszei kifülkészhetetlenek. Hát azt ki tudja, hogy ki hogyan, miért, merre, meddig, hánykor.
1: Na, mi viszont tudjuk, hogy ki, mikor, merre, meddig. DJ Feni mindig szerdán 7 és 8 között. A mai szerdának elértünk a végéhez, már ami a terészetet illeti, hogy akkor pontosan, hát jó társaságban. Tudod, hogy van az? Jövő szerdán várunk vissza a fikert.
2: Jó Lady Gagát, az még ide pörültek
1: a végére. Arra még van időnk.
2: Na, akkor jövő héten.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villányi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A mai nap június 3-a biciklizés világnapja, és mivel ma van június első szerdája, ez pedig a futás világnapja, úgyhogy már csak az kéne, hogy ma legyen az úszás világnapja is, és akkor ez lehetne a triatlon világnapja, de nem, egy másik folyadéknak, a cider söröknek van ma egyébként a világnapja. Neo, because of you, ez jön már is az úr a legelején.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Vadonatúj Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C. És a Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattad mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot. Szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott

Vesztefem a legjobb zenék. Egyszer csak a semmiből érkezett a hírlevél, hogy Seal megint koncertezni fog Budapesten. Hála az égnek. Július 30-án biztos, hogy ezt is élőben majd lehet tőle hallani. Ilyen az Amazing itt a Vesztem.

Verstappen a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance.

Best FM, a legjobb zené. 2007-ben ezen a napon történt az az incidens Akon koncertjén, hogy valaki megdobálta őt. Aztán azonosították ezt a valakit, egy 15 éves srácot, akit felhívott a színpadra, akit aztán a színpadról visszalökött a nézők közé, és eközben ez a 15 éves srác véletlenül súlyos sérüléseket okozott egy másik nézőnek, aki aztán később be is perelte Akont, akit viszont a bíróság nem talált végül bűnösnek. Jön Akon és Locked Up!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv, oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés, mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több száz millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 7 évvel ezelőtt jelent meg egy cikk a Forbes magazinban ezen a napon, amely először hivatkozott Jay-Z-re, mint milliárdos előadóra, természetesen dollárban értendő ez az összeg. Jay-Z kedves felesége, Jay-Z-né, vagyis Beyoncé és egykori zenekar a Destiny's Child érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék. Egy albumuk ugyan megjelent, de szerintem ettől függetlenül nyugodtan az egyslágeres előadók kategóriájába tehetjük a New Radicals, mert hát legyünk őszinték, hogyha valakinek mondjuk már kettő dalt fel kellene tőlük sorolni, biztos, hogy bajban lenne. Ettől függetlenül zenekarnak még ennyit nem könyörögtek, hogy álljanak össze újból, és ez az egyslágeres előadós dolog sem annyira igaz, mert azért az énekesnek Greg Alexandernek köze volt a Murder on the Dance Floorhoz, és jön a New Radicals, és a You Get What You Give.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztosra akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, tehát akkor a Pointer Sisters Dare Me című dalához nyúljon vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval sem lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fight Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars zenekarok biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a 7. részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális, család és idős ügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali 1-ig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hamarosan újra Düren-Düren koncert lesz a Papp László sportarénában, és hát nem kisebb megtiszteltetés érte az egyik magyar zenekart, mint hogy ők léphetnek fel a Düren-Düren előzenekaraként. A Compact Discóról van szó, úgyhogy Valkó Csabék majd ebben az órában is érkeznek a Feel the Rain-nel 10 és 11 óra között a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

túl a BL döntőn, pénteken már újabb meccs lesz a Puskásban, a magyar válogatott játszik barátságos mérkőzést a finn válogatottal, úgyhogy emiatt mondhatni a szokásos korlátozások lépnek életbe, nem csak pénteken, hanem már csütörtökön is fokozottan, óvatosan tessék vezetni a Puskás Aréna környékén.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift 5-ojjal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Rádió 88-on a legjobb zenék, franciák után pedig egy másik francia. Frédéric Theroux és Sami Zitouni Navarre, vagyis a The Slammin' Frogs után érkezik Laurent Debuire. Remélem, jól mondom, és nagyon remélem, hogy a gimnáziumi francia tanárom nagyon büszke rám, ha ezt most hallotta, szóval Laurent Wolf érkezik a No Stress-el itt a Best-en. Cause there's no stress.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami 10 percből ki lehet hozni, azt azért a Killers kihozta a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének sztár fellépőjeként. Ennél talán egyel érdekesebb volt, hogy percek alatt, tényleg talán 2 perc alatt építették fel a színpadot, majd ugyanilyen gyorsan le is bontották az egészet. A mai utolsó órában 11 és éjfél között a The Killers is érkezik itt nálunk.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék ellentétben rengeteg Instagramon és Facebookon megjelent koncerthirdetéssel. A most érkező Black Street tényleg koncertezni fog Londonban június 19-én az O2 Arénában, és az indok vagy az ok pedig nem más, mint hogy a zenekar új menedzsmenthez szerződött, amelynek keretein belül idén 2026-ban új albuma jelentkeznek. Jön Andor!

Blast FM, a legjobb zenék több mint 25 éves zenei és filmes karrierének elismeréseképpen idén márciusban ő is megkapta a saját csillagát a Hollywood hírességek sétányán. Jön Brandy és a Warbadass.

Best FM a legjobb zenék. Nem mond igazat Bob Marley és Funkstar Deluxe, nem fog holnap sütni a nap. Ettől függetlenül velük kell zárjam a mai Night Shiftet, mert ugye a mai nap végére értünk. Csütörtökön pedig dance zenék 120 perces mixével indítjuk majd az ST. DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Jön a Sun is Shining, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.